Szívemből éreztem ezt a szükséget, hogy számoljak. És nem tudta. Próbáltam rájönni, hogy mi van elég. Az egy, kettő.

miattad. Hogy lehet itt megoldást találni? Például találkozik két ember, és az egyik megkérdezi a másikat, hogy mi van előbb az egy vagy a kettő, és a másik nem tud válaszolni. Csak mondták nekünk, hogy menjünk a... Kimentünk a parkba, és simogattuk a fákat, számoltuk, hogy hány is van belőle. Például az, hogy egy vagy kettő fa, aztán egy fa, kettő, egy fa, és megint egyedül voltak. Mit csináljunk? Hova szökjünk? Most se tudom, hogy hányan vagyok. Már nagyon félve embereket kérdeztem. Kis körkérdést csináltam. És láttam beborulni ezeket. Lassan, hogy valami furcsa kis repülők gyűltek össze. Te repült volna az egész város. A nagymama, az iskola, minden. És egyszer csak elkezdett minden zuhanni a fejemre, és én még szöktem, és nem tudtam többé számolni, hogy hova futok, mennyit futok, hova lépek. Egy vagy kettő vagy egy, nem tudtam már semmit, egy. Marad a semmi vagy az egy.

pucéran, pukecizés, plaszíroz! Vasas palikám, parancsolj! Vasas palikám, parancsolj! Vasas palikám, parancsolj!

Kajtsegi spikatló most, apa kocsit hajt. Gyere Tibor, megyünk a városba. Tud el türelmetleni lapa. Apa kocsit hajt. Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt. Apa ideges, hű de ideges, apa bizony. Apa kocsit hagy, figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. A járókelők sétálnak a friss levegén, apa pedig kocsit hajt. Apa kocsit hajt, nagy, fehér, Fiat 1500-as gépjárművel. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó!

ma hogy hajtod a kocsit? Apa, nézd! Egy ismerős megy a járdán és nem lép le az úttestre, mert akkor talán egy kis veszély fenyegetni. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni. Mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni bizony. Apa szememben egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Fehér gépjármű gyorsan suha, mert apa vezeti. Apa tudja fékezni az indulatait. Ő tapasztalt. Megérkeztünk úti célunk végére, sikerült a tervünk. Vége egy kalandnak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban.